Fejasovci on tavai színok, kik nem vettem magoma, néhé olyan. Néhé olyan, néhé olyan, ég tovci, kautna mahoma, átszimona, ég van, nekamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vaskamtek, vaskamtek, kakke.